Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Sit together on the sofa with the music way down.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

első ember a marsra lép. Kettesben egyedül lenni rossz, a fiúhoz semmit nem szól, aki veled lakik. Le is lécel egy éjjel, amikor én egy balka

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Békés sziget az internet tengerében.
1: Relax.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on the moonlight! Itt Poptarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Let's do it!

0: a popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. Yeah!

poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Hey everybody, stand up. Stand up and dance!

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a retro netrá.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

A poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Kis Zoltán Zero. Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene. Kis Zoltán Zero műsora.
1: Halló, szép jó estét kívánok mindenkinek, ugye minden hétfőn este 8 órakor. Személyes numerológiai, számmisztikai elemzésekre van lehetőség itt a YouTube csatornámon élő adásban, és egyidejéleg a popfelissa.hu-n is. Úgyhogy akit érdekel a sorsa, a személyisége, a lehetősége, az élet feladatunk is van. Akit érdekel az, hogy mi az, amiben tehetséges például, vagy éppen ha valakinek problémái vannak az élettel, akkor ha éppen nem megy a karrierje valakinek, vagy éppen a párkapcsolat területén vannak nehézségei, vagy bármi gondja van, nyugodtan hívjatok, és itt ebben az egy órában erre lehetőség van. Mind a két lehetőség arról szól, hogy van egy chatfalunk is, itt már van, hogy Szilágyi Éva hallgatónk, ha jól olvasom, szép estét kívánok! Kedves Éva, nézzük meg a képletet szívesen. Itt van a YouTube csatornámon is van egy chatfal, és a popfelissa.hu-n is, ha rámentek az oldalra, hogy kapcsolat, akkor pedig ott van egy konkrétan egy számmisztikai üzenőfal. De ami a legfontosabb, van egy élő adás, adásidő alatt hívhatok a plusz 3630 plusz 3630 8860 550-es telefonszámon. Ez nem egy emelt díjas telefon, valamint ha valaki Viberen hív, ugye tudjuk, hogy akkor az egész világ bármelyik pontjáról tudunk egymással ingyenesen beszélni. Na, úgyhogy működik a telefon, elvileg ki van próbálva, és itt van egy, jönnek az üzenetek is. Ha jól látom, Berci Julianna, ha jól olvasom a nevet, itt az e-mail címet, mert nem írta a nevét, született 73. május 11-én, akkor Berci Julianna, nézzük akkor először őt, aztán jöhetnek a telefonok, mert él a vonal, úgyhogy hívjatok bátran, csak úgy mondanám, hogyan tudnám visszanézni, volt már adásban, ja, ezt nem tudom, ezt a Szilágyi Éva kérdezi, hallgatónk, hogyan tudnám visszanézni, hát megmondom őszintén, kedves Éva, ezt a műsort már legalább 2 éve csinálom minden héten, azt jelenti, hogy legalább körülbelül néha ünnepnapokon kimarad egy adás, akkor körülbelül 100 műsor van, és fogalmam sincs, hogyha voltál adásban, akkor valami rémlik, de nem tudok, eszembe nem jutna, hogy most akkor melyik adás lehetett az, amiben voltál. Igen, tehát Berci Julianna CZ-vel írva a nevét, hát akkor nézzük, vágjunk bele. Egyébként ma többek között csak úgy mondanám, ja nem, mondom a fontos információkat. Azért ezek most fontosabb, mert jön a szeptember, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, akit érdekel az önismeret lehetősége, hogy szeptember közepén, második hetében, konkrétan szerdai napon 4 hónapos intenzív online numerológia tanfolyam indul, és ami 2 hónappal meghosszabbítható, és feleségem Simony Éva asztrológus pedig csütörtöki napon, szeptember 10-én 4x5 hónapos szintén online asztrológia tanfolyamot indít. A honlapomon a tanfolyamokkal kapcsolatban minden információhoz hozzá lehet jutni. Úgyhogy itt a lehetőség. Na, akkor nézzük, megpróbálom az első elemzést, ugye sorban megyek az üzenőfalon lévő üzenetek sorában. Tehát Berci Julianna aranyos, vagy igen, kiírta a nevét, hogy azért ne, de hogy még véletlenül is elroncsa, mert azt akartam, hogy ma például Robert De Niro-nak van a születésnapja. 43-ban született, 8. hó 17-17-e, ez nem akármilyen nap egyébként. Például Kovács Kokó István a világbajnok, amatőr olimpiai és világbajnokunk profi műfajban is. Na de lám, ez az, hogy jön egy hívás, most tessék. Halló, kedves tündérrel beszélek? Halló? Halló? Na, hívott engem valaki, és közben nem szól bele a vonalba. Hát, ilyenek az élőadások. Nem tudom, hogy halló, kedves tündé, hívjál föl, hogy hívjál még egyszer, hogyha úgy gondolod. Na, már is akkor Az, igen, Kovács Kokó István, hát fantasztikus olimpiai bajnokunk és profi világbajnokunk is. Nem akármilyen energia ez a 8. hó 17, amiből szintén 8-as kapunk. Ugye a számokat először, a két együtt számokat először mindig összeadjuk, és egy szám jegyre egyszerűsítve értelmezzük, de nagyon nem mindegy, hogy egy együtt szám milyen két együtt számból jön ki. A 8-as szám a Mars, ugye minden szám egy bolygót jelent, ugye? Na, megint hív engem. A tündekenő hallgatónk hív, remélem, hogy most kapcsolatba tudunk kerülni egymással. Halló, tessék!
2: Halló, szép Halló. Estét!
1: Na, kívánok. Kedves tünde, szia, te hívtál az előbb is, ugye?
2: Én hívtalak, de azt hiszem, a Viber nem megbízható.
1: Nem megbízható? Hát a Viberen hívtál most, ugye? Halló? Nem megbízható a Viber? Halló, tessék!
2: Halló,
1: itt vagyok. Hallak téged, és miért nem megbízható a Viber?
2: Azért, mert hullámzik a minősége.
1: Hát az lehet, hogy hát nálad
2: vagy
1: van.
2: Vagy megszakad.
1: Aha. Remélem, hogy nem fog megszakadni, úgyhogy remélem, hogy most már kapcsolatban vagyunk egymással, úgyhogy tudunk beszélni is egymással. Jó?
2: Üdvözöllek akkor.
1: Jó, köszönöm, tegeződhetünk, jó, kedves tünde? Na hát akkor, igen, akkor várjál, akkor most itt épp azt mondtam, hogy Kovács Kokó István is a zseniális sportolónk is ezen a napon született, valamint a kiváló színész Robert De Niro is. De akkor most ezzel nem folytatom, mert van telefon, úgyhogy légy szíves, akkor mondasz nekem egy teljes nevet, nem probléma?
2: Ménesi Tünde, Mária. Ménesi 2SY.
1: Ja, bocsánat, az jó, hogy mondod azért. Ménesi. Tünde, ugye?
2: Igen.
1: És még Mária is. Mária.
2: És a lánykori nevem Jakócs.
1: Jakócs?
2: Jakócs.
1: Várjál, most akkor ezt fölírom, jó? Mondj egy észre születési dátumot nekem, jó? Először is, hogy ezt a képletet...
2: 1961. szeptember 10.
1: 09 és 10, köszönöm. És most pedig megcsinálom ugye az eredeti neved, mint először mindig az eredeti névből indulunk ki, úgyhogy kérlek, hogy most Jakócs, jól értettem?
2: Igen.
1: Jakócs. Jakócs, Tünde. És szintén Mária, használod a Máriát?
2: Igen, igen.
1: Oké, és továbbra is hát ugye ez...
2: Van, minden papíromban nem igen. Használom, de így van beírva mindenhova.
1: 09 és 10, és akkor továbbra is 69 és 0. 9 és 10, tehát 9. hónap 10-e várjál. Ez nem az, hanem... Ja Istenem, hova tűnt a képleted? Várjál, megcsinálom egy másodperc, mindjárt kész vagyok vele. Jakócs, Tünde, Mária. És Mária továbbra is. Születél 1961-ben, 09 és 10-e. Várjál. 09 és 10, nem szabad sietni, mert abból mindig hiba szokott lenni, úgyhogy maradjunk ennyiben. Ja, megvoltál közben, valami mindegy, na, ez a legkevesebb, jó? Tehát megvan az eredeti neved, kedves Tünde, és hát itt van a Ménesi Tünde, akkor nyilván ez egy férjezett név, ugye így kell tekinteni.
2: Igen.
1: És hát és miben, az országvilágnak melyik részéből telefonálsz?
2: Svédországból.
1: A közeli Svédország, de jó. Na hát akkor örülök neki, ezért jó. Hát tudod, ezért jó a Viber, mert ingyenesen tudunk egymással beszélni a világ bármelyik pontjáról. Igen. Na, kedves Tünde is. És honnan tudod, hogy van ez a műsor?
2: Egész véletlenül akadtam rád, és azt hiszem a Facebook pörgetés közben.
1: Aha. Tehát pörgeted a Facebookot, örülök, hogy én is kipörögtem akkor, jó?
2: Hát én nagyon ritkán, de most éppen jó jött.
1: Jó. Na hát akkor nyilván van kérdésed is, miben lehetek a segítségedre?
2: Hát az is hozzátartozik, hogy én elváltam, és többek között volt egy agyvérzésem is, úgyhogy nem egészen egyszerű az életem. Aha. És arra lennék kíváncsi, hogy mégis mit tartogat a jövő esetleg, vagy a lehetőségek.
1: Hadd kérdezem meg, hogy mikor volt ez a válás, mikor váltatok el?
2: 15 évvel ezelőtt.
1: Hát az már nem most volt, és azóta történt valami, hát figyelj, hát azóta...
2: Rögtön azután volt az agyvérzés, tehát nagyon rossz időzítés. Hmm.
1: És akkor kiestél a munkából is, meg mindenhonnan? Vagy
2: igen, teljesen megváltozott az életem. Tehát... Uh-huh.
1: Na de az a lényeg, hogy a hangodon hallom, egy nagyon értelmes, intelligens, kedves emberrel beszélgetek, igaz?
2: Igen, ezt aláírom én is.
1: Aki tele van jó szándékkal, de hát nem akármilyen képleted van, azért kedves, és, de hát hogy mire számíthatsz? Hát először is figyelj, az a helyzet, hogy ugye 9 számunk van, és 9 éves periódusaink vannak, és 9féle személyes évünk van a numerológiában, és csak mondanám is, hogy ugye szeptember 10-én születtél, tehát akik ilyen szeptemberben egyes napon születtek, ezt így mondjuk, hogy 1-e, 10-e, 19 és 28-e, mert a számok összeadásából egyes kapunk, az a jó hírem van, ami már nem olyan jó hír, de jó hír, hogy egyes számú személyes éved van egy 9 éves perióduson belül. De tehát azt jelenti, hogy a tavaly szeptemberben indult személyes éved, az egy nagyon fontos időszak, és én nagyon remélem, hogy hozott neked az élet lehetőségeket. Mesélj már erről, milyen kapuk nyíltak ki számodra. Hallgatlak.
2: Kicsit eltolódik a hang.
1: Azért tolódik el, mert kapcsolt ki a YouTube csatornát, az halkítsd le, jó? Mert akkor össze-vissza hallod akkor a dolgokat. Jó? Csak a telefont hallgass, légy szíves, jó?
2: Most ki van kapcsolva.
1: Na hát, és mindjárt jobb a helyzet, igaz?
2: Igen, köszönöm.
1: Na figyelj, tehát az a helyzet, hogy egyes éved van, ami nagyon fontos, mert ez egyes év, az egy 9 éves periódus első éve, és amit az egyes évben indítunk, az hosszú távon működik. Mit hozott számodra az élet? Milyen lehetőségeket? Mert kellett, hogy hozzon. Az egyes éve erről szól. Kaptál lehetőséget? A karrieredben, a munkádban, vagy éppen az egyes év az egy hozhatott volna, nem tudom, hogy van-e lehetőség, vagy képben van-e valaki, hogy egy komoly párkapcsolat lehetőségét is hozza az egyes év. Bizony.
2: Hát, sajnos ez kimaradt.
1: Hát kár, hogy nem hívtál korábban, mondjuk egy évvel ezelőtt, mondjuk, vagy jóval korábban, vagy hónapokkal ezelőtt, mert azt mondanám, hogy az hát szeptember 10-e nem sokára lesz, és akkor már a kettes évedbe lépsz. Ami már jönnek az egyes év eredményei, de én azt mondom, hogy most még, hogy az egyes évben kellett, hogy hát persze az a kérdés, hogy mennyire vagy nyitott a párkapcsolatra, kérdezem én.
2: Hát én nyitott vagyok, de nem igazán alkalmam egyáltalán valakivel is új kapcsolatba lépni.
1: Tehát akkor hadd kérdezem, megdolgozol?
2: Betegnyugdíjas vagyok, úgyhogy nem, ezért nem jön össze.
1: Hát akkor pedig azt kéne ilyenkor az egyesében, eleve az egyesében az egy gyors időszak az életünkben egyébként, akkor azt kéne csinálni, akkor esélyt kell adni arra, hogy megismerjenek téged. Arra érdemes emberek nyilvánvaló, meg kéne találnod a... Nagyon fontos, mert ugye, ha összeadjuk a születési dátumod, nem tudom, használtad az ingyenes számisztikai kalkulátoron? Nem próbáltad kivéletlenül?
2: Nem.
1: Ajánlom figyelmedbe. Születtél 1961-ben 09-10, ezt így mondjuk, ebből egy 27-es szám jön, és ugye 2 meg 7, 9-esre egyszerűsítjük. És ugye ez a legmagasabb szellemi szám, neked ezzel az a küldetésed, hogy tökéletesítsd a világot. Ráadásul pedig 10-én születtél, ami viszont a napszáma, és a zéró nem én, hanem a nulla, amelyik szám mellett áll, annak az energiáját a sokszorosára felerősíti. Ez pedig maga a kreativitás, tehát nem tudom, mennyire tapasztaltad magadon, vagy elmerted-e hinni magadról, hogy vannak eredeti ötletei, gondolataid, mert a képletedben azért erre utaló jelek egyértelműen vannak.
2: Igen, rájöttem én is erre, csak hát azért nem igazán olyan könnyű elhinni.
1: Hát igen,
2: azért, mert... Mindenki másról elhinni az ember, de...
1: Hát igen, mert ugye a személyiségünk alapjai mutatják a személyiségünk alapvető jellemvonásait, és a számok túlsúlya is kibillentséget jelent, ez egy energiaképlet, ugye minden szám egy bolygó, és a számok hiánya is problémát jelent, neked pedig nincsen ötös szám az alapszámaidból, hiányzik a 3-as, 4-es, 5-ös és a 8-as is egyébként, és azért ezeknek a számoknak a hiánya egyébként még, hál' Istennek remélem, hogy nem volt neked ilyen elég komoly gyerekkori betegségekre, problémákra is utal például, hogyha hiányzik a 3-as, 4-es, 5-ös.
2: Nem volt olyan komoly betegségem, de tudom, hogy gyakran megfáztam meg. Az összes gyerekbetegség, az bejött.
1: Hát figyelj, az önbizalom hiányát jelent az ötös szám hiánya, az a személyiség középpontja, és ami hiányzik, a nyolcas szám, az a mars, az pedig az önérvényesítő képesség problémáját jelenti. Az eredeti nevedben nagyon jó energiákat látok az önérvényesítő képességet illetően is, és a Jakus Tünde Mária névnek hármas a névszáma, és 57-esből jön ki. Ez a nagyon sikeres olyan emberek száma, akik nagyon jól kommunikálnak, nagyon jól beszélnek, a marketing, a média, a kereskedelem, a tanítás, a szórakoztatás. És egy nagyon független személy.
2: Hát ez a személy. Igen?
1: Ez hogy mit mond?

0: energiáid vannak. Nyolcas a magánzók értéke, és bocsáss meg, aki tizedikén születik bármelyik hónapban, az a kreativitást és az egót is felerősíti. Tehát azért egy nagyon független személyiség vagy, és maximalista is vagy, és az a helyzet, hogy lehet, hogy talán a párkapcsolatban is a volt férjed, feltételezem, hogy a Ménesi úr, kétes Y-nal írva a nevét, hogy esetleg egy idő után ő sem felelt meg a te elvárásaidnak.
1: Hát igazából az volt, hogy hát nem állt ki úgy mellettem, ahogy kellett volna.
0: Hát pedig a férfinek az a dolga, a férfi a nap és a nő a hold. Hát igen, hát, ám.
1: Az már pedig nem fordult elő.
0: Hogy ő lett volna a nap?
1: Hát igen.
0: Hát ettől tartottam, ettől féltem, kedves Tünde Mária, mert azért mondom, a képletedben nagyon erős olyan energiák vannak, amelyek inkább a függetlenség felé viszik a te döntéseidet. És hát az a baj, az a pekhet, hogy nőnek születtél, mert látod, hogy mondtad, hogy sikeres is voltál a kommunikáció. Milyen, konkrétan milyen területen voltál sikeres a kommunikációban?
1: Marketingben dolgoztam, marketing. És pont kommunikációval.
0: Hát figyelj, nekem rengeteg tanítványom van, és közöttük sokan voltak 57-es névszámmal nők, mindegyik kivétel nélkül. Nagyon független volt, nagyon sikeres volt, mert nagyon okos emberek, kiváló kifejező képességgel, de nagyon független személyiségek, és egyiknek sem működik a párkapcsolata. És nem, csak a tanítványom miatt mondom, arról nem beszél, hogy hány embert láttam ezzel a névszámmal, hány kócsóval találkoztam ezzel a névszámmal egyébként is, mert elég sokat elemzek azért, és már elég régóta csinálom a szakmámat. Úgyhogy te vagy egy nagyon független személyiség, és a párkapcsolatban pedig ugye, hát a nő a hold, a lélek, a lelkesítő, és hát ha egy férfi azt érzi, hogy ha te mellette vagy, akkor ő erőt kap, energiát kap, akkor te valamit jól csináltál. Ha viszont valahogy a kapcsolat lelassul, kiüresedik, akkor pedig ellaposodik, mondjuk nincs benne már. Nincs ott az összetartozás és a szeretet érzése két ember között, akkor utána egyszer csak akkor két ember együtt él, egymás mellett él, és nem együtt él már. Lehet, hogy nálatok is így volt, de az a helyzet, hogy neked kellene, ha kérdezem én téged, mert mégis 61-ben születtél, de azért hosszú még az élet, és kérdezem én, mondtad is, hogy jól hallottam, hogy nyitott vagy a párkapcsolatra, de akkor ezért tenni kell?
1: Hát igen. Csak nem tudom, hogy merre forduljak.
0: Svédországba?
1: Igen.
0: Hát most címeket nem tudok mondani, mert hogy tudnék, de kedves Tünde, még
1: a... mondom, hogy a munka téren nem tudok se fordulni, ugye? Kiestem a munkából, kiestem a hozzátartozásból, próbálok járkálni mindenféle összefüggésbe, de hát nem tudom.
0: Hát jó, de ezért tenni kell, tehát olyan társaságba kellene elmenni, azt nagyon már mondtam, de nagyon fontos, mert egy szellemi ember vagy. Meg kell találnod a hasonló szellemi nívójú társaságot, mert különben egyedül maradsz, elszigetelődhetsz. Szóval az a baj, hogy kevés olyan okos ember van a környéken, mint te. De meg kéne találni őket, megkeresni azokat a klubokat, szellemi műhelyeket, akár művészetben, el kell menni ide-oda, amoda, hogy megismerhess embereket, meg téged is megismerhessenek mások. És egyes éved van, és mondom, hogy nyitott vagy, ha tényleg komolyan mondod, hogy nyitott vagy a párkapcsolatra, akkor van lehetőséged. Nem csak szeptember 10-éig, hanem utána is nyilvánvaló, hogy utána is lesz lehetőséged, nincs ez egyáltalán kizárva. De ez tényleg azon múlik, hogy most te el tudod-e dönteni, mert nekem mondhatod azt, hogy nyitott vagy, de ezt tényleg neked kell eldönteni, és neked kell tenni érte, ami a legfontosabb, hogy akkor nyiss a világ felé, mert ha otthon üdögész egyedül, akkor abban nem sok dolog történik.
1: Hát éppen az, hogy nem üldögélek itthon.
0: Hanem, na mondj.
1: Nagyon kérdés. Eljárok kórusba, énekelek, festegetek.
0: Na hát akkor meg szuper, hát figyelj ide.
1: Koncertet járok.
0: Hát akkor meg néha figyelj ide, tudod, helyezd el néha a zsebkendődet, ha látsz egy szimpatikus férfit, ő meg fölveszi, és már is elkezdtek be, tudod, csak ez jutott eszembe. De akkor találj ki valamit, kedves Tündeg, amelyen mondom, ha tényleg nyitott vagy a kapcsolatra, és teszel érte, akkor pedig össze kell, hogy jöjjön. Légy szíves, jó? Ha nem akarsz magányosan éldegélni, feltételezem, hogy nem.
1: Hát nem akarok, egész őszintén.
0: És arra kérlek véget, ha...
1: Igen? Mi a helyzet az egészség terén?
0: Hát most ugye az egészségedem miatt, a stroke miatt ugye, de helyre vagy állítva, mert teljesen értelmes emberrel beszélek, akinek nincsen semmiféle káros

0: károsodása? Milyen más egészségi problémád van?
1: Károsodásom, mert jobb oldalam paralizált.
0: Hát, de akkor is, hál' Istennek ez nem derül ki, hiszen tudunk egymással értelmesen beszélni.
1: Hát igen, de szóval nekem azért problémám van, hogy nem úgy működök, meg nem úgy járok, mint más. Szóval ilyenek vannak.
0: Hogy nem úgy jársz, mint más, ezt hogy értsem?
1: Úgy, hogy sántítva járok, úgy, hogy fél oldalasan működök.
0: Aha. Hát az mondjuk az egy handicap, várjál, most ezt nem veszem föl, mert nem szabad. Az, hogy mi maradjunk kapcsolatban egymással, várják, azt elutasítom, tessék. Meggyomtam a piros gombot. Azt meg nem engedi. Na ez jó. Aha. Na most itt vagy még, Tünde?
1: Most itt vagyok, megint.
0: Jó. Figyelj, azt szeretném mondani neked, hogy akkor is bármi van, hogyha nyitott vagy a kapcsolatra, mondom, és teszel érte, akkor ennek itt nagyon jó esélyei vannak, jó? Maradjunk annyiban, és örülök, hogy művészettel foglalkozol. A 9-es számban mindenféle lehetőség van. Ez a művészi vonal csúcs száma van, az 3-6-os vonal a képletben. Ez egy energiavonal, úgy hívjuk, hogy a művészi kifejező képesség vonala, és neked 3-9-esed van. Nagyon sokféle dologhoz értesz, nagyon okos vagy, mindent nagyon hamar megtanulsz, és örülök, hogy művészetekkel is foglalkozol, ami meg csak egy nagyon szép dolog, és mégiscsak a Vénuszhoz, a harmóniához viszi közel az embert. Tenni kell azért, hogy megismerjenek téged, és nem lesz ebből semmi gond. Úgyhogy én sok sikert kívánok az egyes évedhez. Köszönöm, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó, a legjobbakat a Svédországban neked.
1: Köszönöm.
0: Szia, szia, minden jót. Szia, szia. Na kérem. Közben bekapcsoltam a ventilátort, van egy kis alapzaj, de ugye ezt forrósodni a levegő itt az elemzések következtében. Na nézzük, akkor most valaki megint hív a telefonon, most reméljük, tessék. Na, és szerintem ez a Viber lesz, tessék. Fölveszük. Halló, jó estét kívánok!
2: Halló, jó estét kívánok! Makula Hermina vagyok.
0: Szia, üdvözöllek! Kezdve ki van írva a neved, akkor a Viberen hívtál, ugye?
2: Igen.
0: Jó van, és honnan a világból?
2: Debrecen.
0: Jó van, de Debrecenből szuper, gyönyörű hely az is. Viszont várjál, most jönnek a telefonok, ezt hogy csináljam, várjál? Ez érdekes. Itt van nekem ez. Várjál, pillanat, Hermina. Ez nem a jó, ez így, hogy nem tudom kikapcsolni a bejövő hívást, vagy megszüntetni. Várjál. Hát ez marad. Na, most talán, ott vagy, Herminám?
2: Igen, igen, hallom.
0: Na, akkor jó van, már izgultam egy kicsit, úgy megnyomtam, valóban elcsúsztattam ezt a piros gombot, hogy véletlenül fölvegyem azt a bejövő hívást. Na jó, akkor úgy írják a nevet, hogy Makula Hermina, igaz?
2: Igen.
0: Hermina? Hermina, de ritka név. Mikor születtél?
2: 1984-08-15.
0: Hát Isten életesen, most volt a szülinapod.
2: Köszönöm szépen.
0: Hát nem sem, ezt tud valamit, ez a 8. hó 15-e, hú, milyen képletet látok itt magam előtt. Hát figyelj, 8. hó 15-én született, nem tudom, hogy tudsz-e róla a Szűcs Judit is.
2: Nem tudtam.
0: A kitűnő énekesnő, vagy Komáromi Tibi, akivel nagyon jóban vagyok egyébként régóta, ő is olimpiai második helyzet és világbajnok birkózónk. 8. hó 15, úgyhogy nem gyenge szám. Meg az oroszlán jegyében egy 8-as gyerekkorral a születés hónapja a gyerekkori életciklusunkat mutatja. Az is a Mars, a 8-as szám, az is már egy jó képességet ad az embernek az életben való helytálláshoz. De kedves Hermina, miben segíthetek? Mi a kérdésed?
2: Hát a párommal kapcsolatban, hogy összeillünk-e, arra lennék kíváncsi, hát hogy jövünk ki.
0: Hát van egy párod, de mióta van neked egy párod?
2: 22 éve.
0: Ha, és úgy érzed, hogy most valami gond van?
2: Hát vannak, igen.
0: Hát most ugye, a harmadik személynek a adatait nem illik kiadni. Hát pedig hát... ez egy kicsit kellemetlen így, de ha megmondod, hogy mikor született a párod, akkor már azért, hogy nagyjából vannak információin természetesen az ő személyiségét illetően és a képességeit illetően is.
2: 1975.
0: Igen.
2: 7. hó 17.
0: 7-ig 17, az 22, meg 7, az 29, meg 8, az 37-es, 10-es, 1-es, ha jól számolom, várja, tudod mit? Nem akarok itt tévedni. Mi a keresztneve a párodnak? Csak annyit mondj.
2: László.
0: Esküszöm, hogy erre gondoltam. Milyen jók az intuícióm. Ezzel mégis 1975, és mit mondtál, 07 és 17, tessék. Esküszöm, hogy Lászlóra gondoltam valahogy ez jutott. Na mindegy. Hát igen, jól számoltam, igen. Az a helyzet, hogy a te, igen, most nem szabad, mert annyi képlet van megnyitva, de ne, semmi probléma, újraindítom a programot, már is készen vagyok vele. Már is készen vagyok vele, kérlek szépen. És a te párodnak, így láttam a számait, a sorsmisszió száma 37-es és 10-es 1-es. Ezzel a képlettel vezetőnek kell lennie. Vezető? Csak úgy kérdezem.
2: Hát nem vezető.
0: Igen.
2: Már milyen téren?
0: Bármilyen téren, bárhova kerül, ezzel vezetőnek kell lennie.
2: Hát nem.
0: Mert az az élet feladata, ráadásul, hogy mondjam, férfinak született, tudod? Férfinak született, már is nézem. Az a helyzet, hogy szuperszáll, aki 7. hó 17-én született például, van egy nagyon kedves barátom, hát olyan súlyosan vállalkozó, hogy őrület. Amiből 8-as kapunk, a 17-éből 8-as kapunk, ez a Mars, a 8, a Mars felső oktávja a 17-es szám, ez a Plutó pedig, ez egy ilyen zseni szám. Hát igen, csak nem tudom a teljes nevét a párodnak, nyilvánvaló, nem mondom, ne legyünk indiszkrétek, de azt kell mondom, hogy a számai alapján azért itt kreativitásnak sincs hiányában, meg egónak sincs hiányában, csak az helyzet, hogy te vagy egy nagyon erős személyiség szintén, és egy nagyon független személyiség. De hát már 20 év együtt vagytok, mióta laposodik a kapcsolat, vagy mióta úgy érzed, hogy valami gond van? Mióta érzed
2: hát
0: úgy?
2: Mióta nagyobbak a gyerekek. Tehát egész más. Ő is el van a kis világába, én is.
0: Hát ez az, hogyha gondolom, két ember nem együtt él, hanem egymás mellett már. Tehát akkor valami miatt már nem, nincs ott az a hőfok, az ami összetart benneteket. A közös célok tartják össze a kapcsolatot. A közös célok, a közös otthon, a közös gyerek, ezek szerint azok megvannak, megvalósultak már, és a közös vállalkodás a legjobb dolog egyébként, ahol a férfinak illik vezetőnek kell lenni, mert azért a természetnek azért van egy rendje, nem tudom, hallottál-e róla?
2: Nem.
0: Hát ez az. Úgyhogy kedves Hermin, azért mondtam én a szűcsüdütött meg a komáromi tibítésed, mert nagyon erősek a te számaid. 1984, 05, 15, 36-os és 9-es jön ki ebből, pont az előző hölgyel is beszéltem. Ő is 9-es volt, ez a legmagasabb szellemi szám, tényleg nagyon jó képességgel. Azon kívül én látok jó esélyt a párkapcsolatban, mert nagyon érdekes a te képleted, ugyanis neked is vezetőnek kell lenned, nem tudom, tudsz-e róla?
2: Nem érzem.
0: Fölvetted a férjed nevét?
2: Nem.
0: Ez a lánykori neved?
2: Igen.
0: Hát megmondom, mert a képletedben, akinek a teljes névszáma 1-es, ugye ez az összes betű számértéke, nem tudom, hogy kipróbáltad az ingyenes kalkulátoron?
2: Nem próbáltam.
0: Nem próbáltad. Na jó, mindegy, de tudni kell, hogy ez az összes betű számértéke, ami neked éppen 55-ösből jön ki, ami a hit a hittel, a Jupiter bolygó, a hit száma, ez egy olyan erős akaraterőt és hitet jelent, hogy az van, amit te akarsz, de majd megmondom, hogy miért nem az van, amit te akarsz. Megmondom, hogy miért is nem jutott eszedbe az, hogy te vezető akarsz lenni, mert a képletednek van két nagyon fontos elem, amit együtt vizsgálunk, és az pontosan nem a vezetői ambíciókat segíti, de ez egyáltalán nem baj, mert nőnek születtél, és 20 éve párkapcsolatban élsz, csak azon kéne elgondolkozni, hogy miért van ilyen kihűlőben ez a párkapcsolat. Hermina, csak mondom neked, hogy ha ezzel a névvel szerepelsz a világban, ez vagy te, akkor a bárhova belépsz, akkor téged egy napszerű emberként vesznek észre, így éreznek mások téged, ilyennek látnak téged mások. Csak te nem hiszed el magadról, mert akinek a magánzóinak az értéke 2-es, ez pedig a hold, ez nem az 1-es a napszáma, az ego, az akaraterő, 2-es meg a hold, az érzelmek, az érzéke, a befogadás, az együttműködés, és 20-asból jön ki, ahol szintén az éró felerősíti ezt az energiát, ez a magánzóid értéke, ezt úgy hívjuk, hogy a belső én, ez a tudattalatinkat mutatja, amilyen valójában vagy. Ez pedig nem az egóról szól, hanem az, hogy te boldogan segítesz és együttműködsz bárkivel, bárhol, nagyon jó csapatember is vagy, és a párkapcsolatban is te nőként, holdként, mint látod két gyermeket is szültél, és felneveltétek őket, tehát ebben benne van maga gondoskodás szándéka. A sorsmisszió számot pedig ugye hiszen mondtam, hogy 9-es, az pedig a legmagasabb szellemi szándad és egy érzelmi energia, és a 9-esek, mint személyiségtípus rendkívül sok jó képességgel rendelkeznek, de ez a nagyfokú, de van bennük egy nagyfokú érzékenység egyébként, és a 9-esek, mint személyiségtípus nem nagyon szeretik vállalni a felelősséget. Ugyanakkor viszont tökéletességre törekszel te is, mert egy tökéletes világban szeretnél élni, és aki, mint ahogy mondtam, a képletednek ezt a két elemét mi együtt vizsgáljuk az elemzés során. Van folyamon, nagyon sokat elemzünk. És a 9-esek, mint személyiségtípus, sem szereted vállalni a felelősséget, és a nevedben, a nevünkben dőlnek el a dolgok, az a nevünk mutatja a személyiségünk legbensőbb készítéseit, akinek 20-as a belső énje egy nőnél is. Ez egy nagyon sok jó, mint mondtam, nagyon sok jó szándékot jelent, és pontosan ezért tudtál te 20 évig a párkapcsolatban, még most is ezért vagy bennem, mert benned van a jó szándék, és ezzel sem szeretsz dönteni. Ez nem az egódat erősíti, hanem inkább mondanám azt, hogy lehet, hogy már éppen egy kicsit áldozatnak érzed magad. Mert egy olyan kapcsolatban élsz, amiben már nem vagy boldog. Igaz ez, kedves Hermina?
2: Félig, meddig, most a végén egy kicsit lemaradtam, hogy nem vagyok boldog, ennyit értettem.
0: És egy kicsit áldozatnak is érzed már magad, mert nem vagy boldog ebben a párkapcsolatban.
2: Igen.
0: Mert adod a szíved, a lelked, és a végén még meg se köszönik. És hát mióta érzed úgy, hogy ez a kapcsolat már neked, ez így már nem az a kapcsolat, amiért tudnál lelkesedni? Mióta érzed így, hány éve van ez?
2: Hát nem tudom. Olyan 3 éve.
0: És hát lehet, hogy az van összefüggésben, a gyerekek akkor már ugye nagyobbak lettek, és már változik a családi helyzet, már a gyerekek már azt mondják, hogy hagyjál békén, igen, és már ugye lenne időtök egymásra, csak nem figyeltek oda egymásra, illetve a te párod kettőn áll a vásár, mint te mondtad azt, hogy a saját világában él, és hát ő is egy független személyiség, megértem. De kedves Hermina, az a kérdés, hogy látsz-e esélyt arra, van-e benned szándék, ha lenne lehetőség arra, hogy ezt a kapcsolatot visszafordítsd, hogy megújítsd ezt a kapcsolatot? Van-e erre lehetőség? Van-e benned elég lelki erő, ambíció ez ügyben? Kérdezem én.
2: Persze.
0: Van. Akkor meg arra kérlek, hogy a te Lászlódat, aki biztos, hogy egy okos ember a férjed, igaz? Igaz?
2: Igen, de most megint nagyon rosszul hallom.
0: Hát akkor próbáld meg jól hallani, légy szíves. Nem tudom, hogy valami mi lesz, mindig van valami technikai probléma. Tehát a férjed számaival én cserélnék, megmondom őszintén. Egy szerencsétlen 29-11-2-es vagyok, meg én 25-én születtem, ami 7-es, ő meg 17-én született, ami 8-as, a legerősebb karrierenergia, és a sors feladat száma is 1-es, 30 vezetői képességet jelenti, és ez is a feladata, hogy vezető legyen. Tetszik tudni? Nekem az a 2-essel, hogy segítő legyek, segítő is vagyok, most is segítek, igyekszem. Tehát a párod egy jó feje, napszerű ember, nyilván a rákok egy kicsit van egy kis bizonytalanság, mert a rákjegynek az uralkodó bolygója a hold. Ilyeneket tudsz?
2: Hát tudok félig meddig, mert páromnak megvan a könyve, tehát ő azért ellemzi így saját magát, meg szokott belőle olvasgatni.
0: Várjál, az én könyvem van meg neki?
2: Igen, igen, igen.
0: Hát ennek szívből örülök, ez a piros, ugye ez?
2: Igen, igen.
0: Hát ennek szívből örülök, de hát akkor meg figyelj, és te ebbe a könyvben nem olvasgattál még bele?
2: Hát nem nagyon.
0: Miért nem engedi?
2: Dehogy nem engedi.
0: Akkor miért nem vagy rá kíváncsi? Vagy most örülök, hogy kíváncsi vagy rá, mert most már fölhívtál telefonon, mert ha pláne ott van a könyvem az asztalodokon, vagy a polcon, akkor már azért hívtál föl, hogy valamit, akkor már te is szeretnéd tudni ez ügyben, mert ugye az önismeretről szól a numerológia is, meg az asztrológia is. És hát azért egy párkapcsolat, ugye, hát sokan elválnak egyébként, pontosan azért, mert nem mindegy, hogy férfinek vagy nőnek születünk, és ha csak ezt nézzük, ez is egy karma, a földi karma, és hogyha férfi és nőként is hozzuk a formánkat, ami a férfi oldaláról a felelősségvállalás jelenti, a nő oldaláról a befogadás, az együttműködés, és ebben te szuper vagy. Csak ugye úgy érzed, hogy a férjed nem most bezárkozott, figyelj, megmondom, hogy szintén nem könnyű neki. 1975-ben született az 1-7-es. 7. hónapban az 2-7-es, és 17-én az 3-7-es, és 37-es a sorsmisszió, az a 4 darab 7-es. Tudod mi ez? Ez a Szaturnusz bolygó, ami érzelmi elfolytásokat jelent. Tetszik tudni? Ezek az ő belső nagyon komoly problémái, ugye?
2: Igen.
0: Tehát azért ilyen magának való, a te feladatod pedig az, hogy kibonzd az ő szép érzelmeit, biztos, hogy szeret téged, ha bár a tetteivel is jó lenne, ha kimutatná, de mondom, ez egy hetes bőven elég egy képletbe, gondolj bele, neki meg 4 darab van ebből, ez azért nagyon sok. Nagyon sok. A hetes a magánkedvelés, jó karrier. Igen?
2: Kérdezi tőlem, hogy a nagy, mert a vezeték neve nagy.
0: Igen. Jó, ott, nagy ott van melletted a te párod?
2: Igen.
0: Na, hát ennek örülök. És? Ő mondta, hogy hívjál föl telefonon.
2: Hát beszéltük, hogy jó lenne megtudni pár dolgot, mert őtől annyira nem nagyon hiszem ezeket, hiába a könyvből olvassa. Én így szeretném.
0: Hát ennek szívből örülök. Üdvözlöm az uradat. Tudom, ha sok ilyen gyakoribb családi és keresztnevet tudok, a nagynév 20-as, 2-es, 20-as a betűk számértéke, a László 22-es, mint hogy ide is van írva nekem. Az ő, a Nagy László név az 42-es és 6-os, a Nagy László névnek a magánzók értéke 8-as, tehát a Nagy Lászlók, a Nagy Lacik tudják az, hogy mit akarnak, nem kell őket félteni. És nagyon szuper képlete van a te Lászlódnak, mert mondom, van 5-öse is, tehát itt nem az, hogy önbizalom hiány, csak mondom, ez az 5-ös száma Jupiter bolygó, ez a személyiség középpontja. Van 5-ös, mert 75-ben született, de a Szaturnusz meg ennek az ellentét párja. Az 5-ös szám az optimizmus, a Szaturnusz meg a pessimizmus analógiája többek között. Meg mondom, ezek az érzelmi problémák, amik a befelé fordulást hozzák, közben pedig én azt mondanám, hogy nagyon megtisztelő egyébként, hogy most, hogy ő is ott van és hallja, amit én mondok. Az a helyzet, hogy úgy lehetne a kapcsolatotokat jobban megújítani, először is jobban oda kéne figyelni egymásra. Igaz? Jobban kellene nyitni. Biztosan, nem tudom, a gyerekek gondolom, hogy szépek, ügyesek, okosak, minden rendben van, igaz?
2: Igen.
0: Mert jó fejek vagytok, neked is szuper képleted van, és mondom, nagyon aranyos vagy Hermina, és nagyon szerencséje van a te Lászlódnak, mert pontosan, mondom, a képletednek az a része, amit már említettem, pontosan nagyon erős érzelmi energiák, amik a jó szándékot mutatják, és az igazi egy női képletében, mert ez a lényeg, a jó szándékú segítségnyújtás, együttműködési képességet és érzelmeket mutat, hogy te így ilyen, és jó szándékot a párkapcsolatban is természetesen. Ami miatt egyébként nem vagy vezető, de én azt mondom, hogy egy nőnek mindig el kell dönteni, hogy vagy a karrier, vagy a párkapcsolat, mert ha a karrier mellett döntöttél, akkor nem lenne párkapcsolatod, és nem lenne családod például.
2: Ez így van.
0: Úgyhogy azért mondom, a férjed viszont azt üzenném a Lászlónak, hogy egy ragyogó képlete van, nagyon okos ember, és azt mondom, kedves Hermina, hogy megújítsátok meg a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy légy szíves. Gondoljatok, biztos, hogy van rengeteg pozitív dolog, amire vissza tudtok emlékezni a 20 év eltelte után, igaz?
2: Igen, igen.
0: Akkor meg beszélgessetek egymással, elevenítsétek fel ezeket, adjátok meg egy jó hangulatot, teremtsd meg a jó hangulatot ehhez, a jó milliót, meg egyáltalán, és az a helyzet, hogy ha korábban beszéltünk volna, azt mondanám, és minden férfinek szüksége van arra, ha egy férfinek van egy jó holdja, mondom is, mindig mondom, amikor úgy szóba kerül, hogy minden nőnek, akinek sikeres a férje, az a nő személyes sikere. Kedves Hermina, biztos, hogy nagyon kedves voltál, mint feleség, és aranyos voltál, de én azt mondom, hogy a te Lászlódat most sokkal jobban kellene lelkesíteni, mert én nagyon szuper képletet látok itt, és azt mondom, hogy neki benne vannak a vezetői képességek, csak el kéne hitetned vele, hogy ő erre képes, és sajnos az ő képletét nézve, nem, szóval ez lenne a feladat, mert ez a sok hetes a képletében sajnos, ez nem mondom, nem az optimizmus segíti, hanem pont az ellenkezőjét. Közben pedig én azt mondom, hogy hosszú még az élet, és ahhoz képest még nagyon fiatalak vagytok, és együtt vagytok, hál' Istennek, és itt együtt beszélünk most, hogy a párodnak azzal tudnál legjobban segíteni, ha tényleg még jobban lelkesítenéd, hogy ő tényleg jó fej, és egy férfinak meg tudni kell, hogy a férfi dolga felelősség, a dolga felelősségvállalás, a biztonságnyújtás például, és általában az a természetrendje, hogy régen is a férfiak mentek a háborúba is, és ők hozták haza a pénzt, mert a férfiak küzdöttek a családjuk biztonságáért. Régen a nők nem dolgoztak, és én azt mondanám, hogy kedves Hermina, hogy a párodat jobban kéne lelkesíteni. Milyen érdekes, hogy azt mondtad, hogy nem vetted föl a férjed nevét semmilyen formában. Ez is azért azt jelenti, hogy te nagyon független ember vagy, és nem akartál Nagyné lenni, vagy Nagy Lászlóné, vagy Nagy Makula Hermina, vagy valami. Ez is azt jelenti, hogy te és egy független személyiség vagy. De azt mondom, hogy nagyon jó a helyzet, hogy még együtt vagytok, és tulajdonképpen együtt beszélgetünk, a beszélgető, hogy adtok egy esélyt arra, hogy a kapcsolatotokat megújítsátok. És én azt mondom, hogy erre minden lehetőség megvan, de a férjednek, a Lászlónak, hogy mondjam, kéne venni egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy a munkájában még sikeresebb akarok lenni. Nem tudom, mivel foglalkozik. Mivel foglalkozik egyébként?
2: Taxi.
0: Hát figyelj, az is egy merkúri foglalkozás, nincs ezzel probléma, de biztos, hogy jól is csinálja a feltételezőt. Ha merre laktok a világban, merre vagytok egyébként? No, de Debrecen pontán, ugye?
2: Igen, Debrecen.
0: Jó, hát azért meg nagyon nagy város, biztos megy a pörgés. Tehát azt mondom, hogy amikor a párod hazamegy, akkor legyen közöttetek az a jó érzés, hogy azért dolgozik és azért küzd, hogy a kettőtök boldogulásáért, és ezt ő teremti meg. Nyilván ezt te is hozzájárulsz, mert hát egy nőnek is dolgozni kell, ha már nagyok a gyerekei, nyilvánvaló, feltételezem, hogy te is dolgozol, ugye?
2: Igen.
0: Jó, csak mondom, az odafigyelés, a másik emberre való odafigyelés, hogy kapja meg a Lászlód, a te Lászlód azt a fajta elismerést, és remélem, hogy meg is érdemli szerintem, mert egy rendes srác, hogy amit ő tesz, azért, hogy azt te értékeled, és ezt gesztusokban, érzelmekkel, szavakkal is mutasd ki jobban, légy szíves, mert ha van még benned érzelmek, vannak még érzelmek irányában, igaz?
2: Persze.
0: Hát akkor meg nagyon jó, mert megengedte, hogy fölhívjál engem, és együtt beszélgetünk most, attól függet, hogy nem szólt még egy szót sem. De ha két ember között megvan a szeretet és az összetartozás érzése, ami mostanáltok egy kicsit alacsonyabb szinten működik, ebbe kéne tenni energiát, és hogy ti együtt egy jó páros vagytok, és amit tudtatok eddig teremteni, az mind jó, és tudtok örülni az életnek, és éljetek át együtt az örömöket. Örülni kell az életnek, és feltételezem, hogy semmi különösebb problémátok nincsen, akkor pedig tényleg örülni kell az életnek, és hogy ti ezt együtt teremtettétek meg, ami mögöttetek van, és ami már ki van pipálva. És előttetek van még a hosszú jövő, és hogyha ezt együtt képzelitek el, akkor éljetek meg ezt, hogy együtt vagytok, és együtt vagyunk boldogok. Az ember társas lény, így vagyunk kitalálva.
2: Így van.
0: Jó, Herminám, több érzelmet, légy szíves.
2: Jó.
0: Jó?
2: Megpróbálok.
0: És nem azt mondtam, hogy le az egódról, mert szerintem mondom, azt már megbeszéltük, hogy te egy nagyon rendes ember vagy, néha túl is, néha az a helyzet, hogy néha te is áldozatnak érzed magad, mert neked is nagyon, figyelj, te egy oroszlán napú hölgy vagy, de neked az, egy nő képletében az oroszlán nap azt jelenti, hogy neked, mikor kislány voltál, az apukát hozott egy ilyen ragyogó férfit, az oroszlánok ragyogó emberek, az oroszlánok, ugye? És a férjed is vagy oroszlán típusú férfi jár neked, csak az helyzet, hogyha te akarod a napságot is megélni, hogy téged is dicsérgessenek, mert az oroszlánok ez nagyon fontos, az oroszlán napú embereknek, meg az oroszlán oldal különösen, meg egyáltalán, akkor pedig úgy gondolod, hogy te nem kapsz elég dicséretet, és akkor te sem adsz elég dicséretet a párodnak. Ezt elég egyszerűen mondtam, de szerintem érthető.
2: Igen, értem.
0: Úgyhogy ne legyen ez neked fontos, mert a párod, mint mondtam, a képletét nézve, nagyon komoly belső érzelmi elfolytásai vannak. Tehát neki ott vannak belőle egy csomó probléma, ami miatt egy ilyen kicsit olyan zárkozottabb személyiség lehet, mondtad, hogy is megvan a saját világában. Neki ez könnyen megy, neki pedig azt mondom a te Lászlónak, hogy legyen nyitott. Ha nehéz munkát végez végül is, mert a taxizás is egy nehéz munka, mert nagyon résznél kell lenni, és oda kell figyelni mindenre. De amikor hazamegy, akkor legyen közöttetek ott valami nagyon jó dolog, és neki is érzelmileg nyitottabbnak kellene lennie. És mondom, légy szíves, ő a te napod, és kapja meg azt az elismerést érzelmileg is, meg egyébként is. Amit már mondtam, hogy amire neki szüksége van, csak lehet, hogy nem merte még kimondani eddig, vagy nem is jött a felismerése, hogy neki erre lenne szüksége. De az ő képletét nézve ezt látom, mert neki például egyes a sorsmisszió száma, az egyes az büszke, felsőbbrendű, egocentrikus, le van írva ebbe a könyvbe, ami ott van nálatok. Teszi tudni? Hát neki ezt kéne megélni, hát akkor támogasd, hát ő a te férjed, ő adja a te biztonságodat, kedves Hermina, adjál neki több érzelmet, és ott kezd el csodálni nagyon a te Lászlódat, jó? És be fogod látni, hogy mennyire fog örülni neki. Igaz? Kérdezd meg, igen, a te Lászlódat, ott van melletted. Örülne, ha te dicsérgetnéd többet?
2: Örülnél? Igen. Igen.
0: Akkor légy szíves, kedves Hervinak. Nagyon szépen kérlek, hogy ezután egy légy szíves, teljezétek megint arra a régi alapokra, amikor még összehozott benneteket az élet, amikor szerelem volt, és rock and roll, és minden volt, hogy ezeket az érzéseket visszahozni, és ha tényleg megvan közöttetek még a kapcsolat lehetősége, hogy megújítsátok, akkor el kell indulni a változás útján, de mind a kettőtöknek, jó? Neked több érzelmet kellene adni, a Lacinak meg nyitottabbnak kellene lenni érzelmileg, és odafigyelni egymásra. És higgyed ide, hogyha így így élitek az életeteket most már, akkor ez egy új szintre tudjátok hozni a kettőtök kapcsolatát, arra a szintre, ami régen volt, oda vissza lehet menni. És lehet értékelni azt, hogy ti mit értelek, nem, ha várjál, hogy kell ezt mondani, mit értetek el együtt az életben, bocsánat, már csak így fölgyorsítottam magamat, annyi információt tudnék mondani. Jó, úgyhogy hogy a pozitív dolgokból kéne kiindulni, és a közös jövőt elképzelni együtt, és ha ez így van, akkor pedig tényleg fogjátok meg egymás kezét, és örüljetek egymásnak, és az életnek.
2: Rendben.
0: Ehhez kívánok.
2: Köszönöm szépen.
0: Ehhez köszönöm, hogy hívtatok, és nagyon sok sikert kívánok, és ehhez kívánok sok sikert nektek, hogy a kapcsolatotok újraépítéséhez. Sziasztok, minden jót kívánok nektek!
2: Szia!
0: Sziasztok, hello! Szia! Hát igen, csak az a baj, hogy sok-sok kapcsolat már odáig eljut, hogy már, mikor már ellaposodik, kihűl, és közben pedig idejében észre kéne venni ezeket a tendenciákat, hogy ha valami nem úgy működik, ha valami elkezd úgy működni, hogy valaki nem érzi jól magát egy kapcsolatban, akkor ott már kezdődnek a bajok. De ezeket, ha felismerjük, akkor ezeket a folyamatokat meg lehet még állítani. Na kérem szépen, tehát mint látjuk, működik a telefon, plusz 36, 30, 88, 60 és 550 továbbra is. Na, visszakapcsolok az üzenőfalra, igen, és akkor most, ahogy elkezdtük volna az elemzést, mert sajnos, mit mondom, az üzenőfalon lévő üzenetek sorával szemben elsőbséget élvez az élő telefon, de kedves Berci Julianna, most kimásoltam a neved, mert le is írtad, köszönöm szépen, 73, 05 és 11, amíg nincs telefon, tessék. Ezenkezd a 730511, el ne felejtsen, de úgyis megnézem, mert nem szeretnék hibázni. De azt mondja, hogy 1973-05 és 11-es, ami egy mesterszám a numerológiában. De kedves Júlia, fel is hívhatsz egyébként, hogyha, mint látjuk, működik a telefon, és a Viberen ingyen tudunk egymásról beszélni. Igen. Na nézzük, jól írtam szerintem, 7305 és 11. Nyilvánvaló, hogy egy általános elemzés kérhetsz, gondolom én. Nincs ide írva más. Jó, hát akkor mondom, amit én így látok a képletben, igyekszem lényegre törően. Ez már a harmadik 9-es sorsmisszió szám, a mai nap főszereplője a 9-es szám, úgy látom, mert már ez a harmadik képlet, ahol 9-es a sorsmisszió szám, az életfeladat számunk. Na nézzük meg, május 11-e, ugye a Bika jegyében, mint tudjuk. Na, hát akkor nézzük meg. Hát kedves Julianna, még a Julianna név is 28-as, 10-es, 1-es, a Julia 17-es, 8-as, a Julianna 28-as, 10-es, 1-es, ebben is benne van helyből a napenergia, ugye a tizedik betűje, a J betű a pitagorászi ABC-nek, ahol a kreativitás is fel van erősítve, ez a fátalálói vénát is hozza. Hát egy nagyon okos hölgy képletét látom, 73-05-11, 27-es és 9-es. Ez a, mint tudjuk, tényleg a legmagasabb szellemi szám, és egy tökéletesítési képességet jelent. És ez az a képlet, kedves Julianna, ami miatt esetleg én gondolom, hogy a munkádban nincs problémád. Annak ellenére, hogy nincs egy darab négyes sem a képletedben. A négyes szám a földszáma, mint tudjuk, az a koncentráció, az összpontosítás képességének a problémájára utal, hogy az illető hosszabb távon nem megy. Mint a betűk számértékében sincs ilyen, és a neved eredőiből is hiányzik a négyes szám. Egy darab négyes nincs a képletben, és akinek nincsen képlet, a négyes a számaiban, az azért nehezebben mozdul, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. De mondom én, hogy akinek ilyen jó szellemi képességei vannak, az viszont keresse az eszével a pénzt, mert akinek nincs négyese, az kibillent, esetben lusta is nem szeret dolgozni. Neked pedig vannak ambícióid, kedves Julianna, mert nagyon jó képességeid vannak, kreativitásban itt egyáltalán nincs hiány, sőt, biztos vagyok abban, hogy ahol te tevékenykedsz, ott nagyon sok eredeti ötleted is van, megmondom, hogy miért. Nem csak azért, mert van egy mesterszám a születésnapi számod, ez is a dupla kreativitás jelenti, hanem a nevedben a belső én, a magahozó értéke, amit tudjuk, hogy az elemzésnél ezt együtt vizsgáljuk, 28-as és 10-es, 1-es a Berci Júlia név, magánzajnak az értéke. Ez a feltalálók száma 28-as, konkrétan erről beszélek, és 1-es. Viszont, kedves Julianna, az a helyzet, hogy azért jól működik ez a szimbólumrendszer, mert ránézünk egy képletre, és ha csupa páratlan számot látunk, akkor az egy nagyon független személyiséget jelent. A páros számok jó esélyt adnak a párkapcsolatra, ez a 2, 4, 6, a 8-as az a Mars, az a legerősebb energia, de a páratlan számok az 1, 3, 5, 7, 9, ezek pedig független számok. Férfias energiák, de hát ettől lehet egy nagyon szép. Ez egy energiaképet, lehet egy nagyon független személyiség, vagy egyes, elmondom, hogy miért. A 9-esek eleve függetlenek, mert nyilván ők is szeretetre vágynak, és szeretik átélni a szerelmet, meg a plátói szerelme is az ő világuk egyébként. Tehát először nagyon-nagyon, meg a 9-es az álom, az illúzió, a köd, a homály, tehát először akkor a szerelem tud lenni a 9-esnél, hogy őrület. Igen, ám csak amikor eloszlik a köd, a maja fájtla, ezt így hívják az ezotériában, ha nem lenne szerelem, nem házasodnának az emberek, akkor eloszlik a köd, és akkor látod, hogy húristen, kibe futottam bele. Mert te is tökéletesség mániás vagy, minden két szinten. A magánzók értéke miatt egyes, ez a fizikai síkon is tökéletességre törekszel, és maximalista vagy, meg szellemi szinten is a 9-es sorsmisszió számod miatt önmagában. Nagyon rendes ember vagy, mert a 9-es szám egyébként az önzetlen szeretet száma, és 9-es a más alonzóid értéke. Te adod a szíved, a lelked, a környéken, mindenkinek segítesz, csak pont arra a férfira kéne odafigyelni, aki esetleg fontos a te életedben. Mert a párkapcsolati problémára szeretnék utalni, rávilágítani, hogy itt neked a párkapcsolattal lehet a problémád. Közben teli vagy szeretettel, és nagyon segítőkész, önzetlen ember vagy, lehet, hogy még hagyod is magad kihasználni, vagy hagytad magad, remélem, hogy megtanultad a leszkét, hogy eddig lehet, utána már nem, mert akkor mindig te leszel az áldozat, nem féltelek én téged. Maradjunk ennyiben. És ugye ez már matematika, mert ha egyes a magánzók értéke és 9-es a más alanzók, akkor 9 meg 1 az 10, és 1 meg 0 1-es. Akkor pedig azt jelenti, hogy Berci Julianna, CZ-vel írva a neved, a családi neved, akkor ezzel mindenképpen vezetőként jelensz meg a világban. Viszont van egy hozzáfűző gondolatom, biztos vagyok benne, hogy vezetőnek kell lenned, ha csoportvezető vagy akkor is, de mondom, ez nagyon jó képesség. A 64-esből kijövő névszám az nem 46-os, nem 55-ös, hanem 64-es. Ahol a 6-os szám van elől, ami jó, mert a 6-os szám hiányzik az alapszámaidból, az a Vénusz bolygó, az a fizikai síkú szeretet száma, mint tudjuk, de a 64-esek azok, akik nem jó vezetők, pontosan azért, mert a 6-os szám a család, a szeretet, a boldogság száma, és a harmóniára törekszel, közben aki vezető, annak vezetőnek kell lennie, és határozottnak kellene lennie, és pontosan a 64-es névszámú ember, ez a tapasztalatok, azért nem biztos, hogy jó vezetők, mert ha nem elég következetes, és nem elég határozott, mert aki kértő felelős, az ő beosztottaiért, ha nem kéri tőlük számon a feladatot, mert nem szeret konfrontálódni, és te mi 9-es sorsmisszió számú személyiség, nem, inkább konfliktus kerülő vagy. A számodban rengeteg információ van ebben a képletben, pedig ha megint fontosabb a harmónia, mint hogy nem akarsz veszekedni, meg vitatkozni, inkább abba bizol, hogy legközelebb már nem követél ezt a hibát, de amikor már valaki harmadszorra elköveti, és te még mindig nem szólt, akkor te fogod megszívni, hogy így mondjam. Közben pedig mondom, teli vagy szeretettel, nagyon jó vagy, de az érzed, hogy nem az egész világot kéne szeretni, valahogy ez jut eszembe erről a képletről, mert nagyon sok jó szándék van, mert is jó indulak, hanem mondom, a párkapcsolatban az a férfi, aki esetleg megjelenik a te életedben, és ugye május 11-én születi, 8-as éved van, kérlek szépen, jöhet egy nagy szerelem, és pontosan életednek abban a szakaszában vagy, ugye június, július, augusztus. Most egy olyan 3 hónapos periódusod jön, ami nagyon jó anyagiakat látok. Eddig is egyébként a születésnapodtól, ez a karrier éve és az alatás ideje egyébként, csak úgy mondom, baromi összefüggéseket látok itt mindenféle szempontból a karrieredben is, kapsz kinevezés, pozíciót, nagyon jó anyagiak jönnek most, különösen a következő 3 hónap, augusztus, szeptember, október, és utána is nagyon jó lehetőségek vannak, de a 8-as számú személyes év a párkapcsolatban is egy nagy szerelem lehetőségét hozhatja. És el is kell dönteni 8-as évben, mert olyan nagy energiák működnek, hogy vagy a karrier, vagy a párkapcsolat. Úgyhogy kedves Julianna, ha eddig a karrieredben én nem látok önse problémát. Nem azt kell csinálni, amit tudunk, hanem amit nem tudunk. És ha neked eddig a párkapcsolat nem úgy működött, ahogy kellett volna, az azért van, amit a képletedről mondtam. És ha most esélyt adsz a párkapcsolatnak, akkor tényleg, és neked ez a feladat, hogy úgy mondjam, és inkább a feladatot kellene teljesíteni, ha tényleg nem akarsz egyedül élni, mert egy borzasztóan független személyiség képletét látom. Hiába van bika napod, a bikák szeretik az anyagi biztonságot, biztos vagyok abban, hogy te teremted meg a saját anyagi biztonságot, számodra ez a fontos, de mindig az a probléma, ami számunkra túlságosan fontos. A férfi feladat, hogy megteremtse egy nőnek az anyagi biztonságát, és mondom, a világ mióta a világ, az a azóta mindig így volt, csak a legutóbbi 100 évben megfordultak a tendenciák, meg felcserélődnek a szerepek már lassan, mint látjuk. Férfiak egyre bizonytalanabbak, tehát pedig egy nagyon okos, zseniálisan okos és nagyon kreatív személyiség vagy. Mondom, jó szándékkal, de el kell dönteni, és neked a feladat, a párkapcsolat a feladat. Mondom, erre kéne koncentrálni, és a 8-as évben biztos, hogy jönnek a párkapcsolati lehetőségek is, csak mondom, valamiben változnod kellene, hogy például ne te akard megteremteni a saját anyagi biztonságot. Jó, ezt felejtsd el, ez ne legyen fontos, mert akkor ezzel már egy férfi nem tud mit kezdeni. Sőt, egy férfi egy erős nővel eleve nem tud mit kezdeni, mert akkor nincs a nőnek nincs szüksége egy erős férfira. Úgyhogy nem akarom ezt így már ragozni, mert szerintem elmondtam a lényeget. Úgyhogy nagyon jó személyes időszakod van mindenben, és hol van még a május 11-e a jövő év. Úgyhogy én szívből kívánom, hogyha én a képletet láttam, a párkapcsolati problémát látok, mert egyébként az életben bármikor megállod a helyed ezekkel a szellemi képességekkel és ambíciókkal. A belső én, az pont az a baj, kár, hogy nem fordítva van, hogy 1-es a sorsmisszió számot, 9-es a belső én, mert azt mondanám, hogy ha ott egy érzelmi energia lenne, akkor jó esély lenne, jobb esély lenne az esély erre. De pont akinek 1-es a belső én, és a 28-asról beszélve, ezek a részletek, de ezek mind információk. Egy 28-as úgy működik, mint születésnapi szám, vagy egy sorsmisszió számmal. Meghallgatja a másik embert, és akkor is az lesz, amit ő akar. Kedves Julian. És mondom, a Julian a névben is benne van. Tehát a Juliannak nem, egyáltalán nem könnyű a párkapcsolat. Már csak a keresztnevedben is ott van egy csomó jó energia. Csak túl jó ez a baj. Úgyhogy kedves Julian, sok sikert kívánok a leendő párkapcsolatodhoz. Majd esetleg itt, ha visszaírsz, írsz egy mondatot esetleg, hogy jól láttam-e én a te személyiségedet, akkor megköszönöm. Jó? Na, úgyhogy akkor erről ennyit. Van-e még egy, még van egy pár percünk, ha valaki hív, plusz 36, 30, 88, 65, 150. De ha pedig nem hív valaki, akkor nézem a következő üzenet küldőt, vannak itt üzenetek bőven, azt mondja, hogy Pap Enikő hallgatónk a következő, Pap Enikő, már is ügyesen kimásolom a nevét, hoppá, másolnám, ha lennék, ja, Kumpliné, ráadásul Pap Enikő, megnézzük gyorsan, hát ügyes leszek, és most sikerült kimásolni, és az Enikő pedig született 77-ben, 8. hó 2-án azt kérdezi, hogy mi az életfeladatom. Már is, kedves Enikő, már is mondom neked. Már is elkészülök a képleteddel. Van erre jó kis programom. Csak beírom a nevet és a születési dátumot. Ha jól emlékszem, de úgyis megnézem még egyszer. 1977 08 02. Ez 24, 34-es hetes lesz belőle, ahogy én látom. Igen, annyi lett belőle. Kedves Enikő, úgyhogy még egyszer leellenőrzöm azért, 77-ben születtél, igen, rendben vagyunk. És azt írja a Berci Julianna, itt van, köszönöm, azt mondja, igen, teljesen így van, a párkapcsolatra fókuszálok most, nagyon szépen köszönöm, azt írja. Hát, köszönöm Julianna a visszajelzést, úgyhogy én ezt láttam a képletedből, elég egyértelmű volt. Ha van az embernek némi gyakorlattal, ezt a numerológiát nagyon jól lehet használni a mindennapokban, sőt, a tanfolyamon tanulunk üzleti numerológiát is, tehát ha valaki dolgozik egy munkahelyen, és mondjuk vezető beosztásban van, hogy hogyan veszi föl az új munkaerőt például, vagy egy magánvállalkozó például. Nagyon fontos ez, hogy kit veszünk fel a megadott felületre, ki miben tehetséges, meg egyáltalán kivel hoz minket össze az élet az üzletben például. Ha csak a nevét ismerik valakinek, akkor is már rengeteg információval rendelkezünk az illető személyiségével kapcsolatban. És szóval ez egy lehetőség arra, hogy mind a ketten jól járjunk, ha van egy üzleti kapcsolat is például. Na, úgyhogy köszönöm Julianna, azt mondja, igen, teljesen így van, ezt írta, helyes. Jó, Enikő pedig, na nézzük, hát a te sors feladat számot, kedves Enikő, 34-es és 7-es jön ki a születési dátumodból. Ajánlom figyelmet, ott van az ingyenes kalkulátorom, csak beírsz egy nevet és a sajátodat és a születési dátumod, és egy 6 oldalas jelentést elolvashatsz magadról. Vagy ajánlom szeretettel a könyvemet, a 16. kiadásnál tart, ebben minden benne van, és a tanfolyamnak is nagyon jó alapja. Ez a könyv, benne vannak a párkapcsolat és társulási lehetőségeink, mindenki mindenkivel például. És jut eszembe Kovács Kokó Istvánnak, ma van a születésnapja, és a könyvben benne van Kovács Kokó Istvánnak is az elemzése, bocsánat, hiszen engedélyt adott rá annak idején, és ezzel is elősegítve a könyvnek a jobb megértését, az ő képleteinek, az elemzésének a lehetőségét. Köszönöm, és köszönöm neki, fantasztikus ember. Olyan energiái vannak a Kokónak, annak idején még az RTL klubba is hívtak sokszor a reggeli műsorban, amikor a Kokó volt a műsorvezető az egyik, és egyszer a Kokóból árad a tűz, komolyan mondom, árad a tűz abból az emberből, éreztem, hogy egy olyan melegség és tűz van belőle, ami miatt egyébként tényleg hát a boxnak a csúcsára jutott a profi világban, meg az amatőr világban is, ugye zseniális képességet jelent az a 8. 17 például. Na jó, Kunkliné Pap Enikő, hallgatunk. Kedves Enikő, 7-es a sorsmisszió számod. Mi a te élet feladatod? Ez egy magas szellemi szám, ez az anyagi világnak a csúcsszáma. Az 1-es, 4-es, 7-es vonal, így ha nézed az adást, így mutatom az egérrel. Ez úgy hívjuk, hogy az anyagi világ a földhöz kötöttség vonala, és ennek a csúcsszáma ez a 7-es szám, tehát ez szellemi vezetői képességet jelent. Jó üzleti érzéket, ebben benne van a karriervágy, és egy nagyon jó kifejező képességet, mert a 3-assal kezdődő számok, 30-tól 39-ig a Merkurral kezdődnek, ez a tényleg a jó kifejező képességet jelent, és mindenképpen egy magas szintű szellemi munkát, tehát szellemi vezető az anyagi világban is, ráadásul a 7-es számban. Ugye itt van alul a 7-8-9-es vonal, ezt úgy hívjuk, hogy spirituális vonal. Tehát a 7-esek számban benne van a spirituális fogékonyság, érdeklődés is, csak idő kérdése, hogy mikor nyitnak felé az út felé, hogy így mondjam, most éppen ez jutott eszembe így. Közben pedig egy nagyon rendes ember vagy, mert másodikán születtél, nem mintha aki harmadikán születne, az nem lenne rendes ember, de a 2-es szám mégiscsak az érzelmekről szól, és a hold a jó együttműködés lehetőségét mutatja, és egy nő képletét nézve pont az előbbi képletben is, ugye, vagy az előttiben is, amikor valakinek a magánzók értéke 20-as volt a Hermina esetében, akkor azért ez egy jó érzelmi energia, és jó esélyt ad a párkapcsolat területén például. Úgyhogy a szellemi vezetői képesség, ez egy jó üzleti érzéket is jelent. Tehát az anyagi világhoz neked mindenféle jó képességed megvan, és viszont a 7-eset ne tudni kell, hát azért beszéljünk már csak két mondat tömören, hogy azért senki sem tökéletes. A 7-eset pedig érzelmi problémáik vannak, kedvesenik, és azért is mondtam, hogy milyen jó, hogy másodikán születtél, mert az egy érzelmi energia. Ugyan a Kunkliné, feltételezem, hogy férnie vagy, és remélem, hogy boldog kapcsolatban éltek. 2-es a magánzók értéke, ez jó. 2-es a névszámod, ez is jó. 9-es a másodlanzók értéke, erről is már beszéltem, hogy ez egy milyen rendes dolog, az önzetlen szeretet adása is képes vagy, nagyon rendes vagy. De azért vannak itt energiák, mert nem mindegy, hogy egy 2-es miből jön ki, vagy 20-asból, ami tényleg egy abszolút érzelmi energia és odaadás képessége, de akinek 38-ból jön ki, abból is 11-es kapunk, ez is egy mesterszám. A teljes névszám, hogy 83-as és 11-es kapunk belőle, ahogy szadjuk. Az is egy mesterszám, és a 8-as a Mars. És 8. hónapban születtél, ami a gyerekkori szám, mondom, az életben való helytálláshoz nagyon jó energiákat ad. Viszont érzelmi problémái vannak a 7-eseknek, és kedves Enikő, te nőnek születtél, úgyhogy ettől függetlenül azt mondom, hogy a párkapcsolatban szintén vannak még tartalékok szerintem, és a 7-eseknek, mondom, érzelmi problémáik vannak, és itt van leírva ebbe a könyve is, hogy éppen ezért, tehát érzelmi elfolytásaik vannak, és éppen ezért az emberi kapcsolataiban hátrány szenvedhetnek, és a 7-esek nagyon okosak, de ha te nem tudsz érzelmileg kapcsolódni másokhoz, ez a másodikai születésnapi számod azért segít ebben, hál' Istennek, akkor pedig lehet, hogy akik nem olyan okosak, mint te, mert te biztos, hogy tudod a megoldást, és még vannak ötleteid is hozzá, azok, akik jobban kapcsolódnak másokhoz, a főnökhöz különösen, akkor lehet, hogy ők kapják a jobb pozíciót, meg a jobb lehetőségeket, mint esetleg, aki tényleg lehet, hogy a legokosabb te vagy ott a környéken, a csapatban. Úgyhogy ezt mondanám, de nyugodtan nézd meg, az ingyenes kalkulátoromban is le vannak ezek a dolgok írva. Én más problémát nem látok, van itt ebben energia, van itt ebben karrierenergia is, ráadásul a pap név 22-es és 4-es. Hoppá, azért megnézzük, jó, az Enikő meg 27-es. Megnézem az eredeti neved. Jó, megnézem, azt mondja, hogy itt vagyunk, már is bemásolom, hogy ott mi újság van, mert az eredeti név is benne van ebben a képletben, és azt mondja, hogy születtél 77-ben, 8. hó 2, már is megnézem, és már végeztünk is, bocsánat, gyorsan megnézem, 77, 08 és 02, és az eredeti neved megnézem, hogy ott milyen energiák vannak, Azt mondja, hogy igen, itt van pap Enikő, benne vagyunk, meg vagyunk. Igen, négyes a névszámod, hármas a belső éned, ez pozitív dolog, és egyes a külső ény a pap Enikőnek, viszont négyes a névszámod, és 49-esből jön ki, ami a földszáma. Tehát megint csak a Szaturnusz, és mondom, az összefogottságot mutatja, de az érzelmiket is egy kicsit, nem a pozitív, az a pesszimizmus analógiája, ma már elő volt szó korábban, ez nem az ötös, az a Jupiter, az optimizmus, viszont a 40-essel kezdődő névszámok, meg nagyon okos vagy, a 49-es névszámú emberek is nagyon okosak, de a 4-es szám meg a földszáma, ez a kritikusságot is hozza meg, nem a pozitív gondolkodást erősíti a személyiségben. Úgyhogy szellemi energiákkal jó el vagy látva, én azt mondom, hogy még mindig a hogy úgy majd, és egyes a külső lény a pap Enikőnek. Tehát azért Enikő, te tudod, hogy mit akarsz, maradjunk egyben, legalábbis így prezentálod magad a külvilág felé. Nagyon jó szellemi képességekkel rendelkezel, és én nagyon mondom, mint ahogy említettem már szerintem, hogy én bízom abban, hogy nagyon jó párkapcsolatban élsz, és ha a párkapcsolatban még több érzelmet tudsz mozgósítani, mert a hetes személyiségtípus, mint említettem, egy kicsit érzelmileg zárt személyiséget jelentenek. Ha ezen még tudnál változtatni, akkor szerintem ennek a párod örülne a legjobban, és mindenki más egyébként a környéken, akikkel te kapcsolatban vagy. Mert biztos vagyok abban, hogy teli vagy jó szándékkal, van benne segítőkészség is, ezt a születésnapod alapján mondom, nagyon jó szellemi képességekkel rendelkezel. Ha még ezt ebben javítasz, akkor szerintem teljesen kerek lesz a világ, legalábbis én ezt így kívánom neked. Remélem, hogy sikerülni fog minél hamarabb, ha te elindulsz a változás útján. Úgyhogy köszönöm az érdeklődést, kedves barátaim, kedves érdeklődők. Úgyhogy na, hát akkor a telefon működött egész adás idő alatt, hál' Istennek, úgyhogy végülis minden jól működött, ezt elmondhatjuk. Néha vannak ilyen műszaki zavarok, meg ez az amaz, de ahol technika van, ott azért mindig ennek a lehetősége benne van valamilyen szinten. Úgyhogy, kedves barátaim, örülünk, hogy együtt lehettünk. Hát én meg azt mondom a többieknek, akik itt sokan írtak, hogy azt hiszem Deák Tibor úr is írt már, a múltkor is írt az üzenőfalra, csak nem került be, mert az élő telefonok, mint mondtam, elsőbséget élveznek. Hívjatok nyugodtan, bátran, mondom, a Viberen ingyen tudunk egymással beszélni, úgyhogy az élőadásban meg azért szeretem, mert tudta, rögtön jönnek a visszajelzések, hogy akkor, amit mondok egy képletből, jól meg lehet tapasztalni, hogy hogyan működik ez a szimbólumrendszer. Ugye, amit mondok egy képletből, és köszönöm még egyszer a Júliának, Berci Júliának, amit írt, hogy teljesen így van a párkapcsolatra fókuszál most, mert neki az a feladat, mint mondtam, hogy mennyire jól megtanulhat, és az életünket, a sorsunkat sokkal jobban a kezünkben tudjuk tartani, mint korábban, ha foglalkozunk az önismeret lehetőségével, amit mondom, a numerológia tanfolyamok is, mondom, hogy indul numerológia tanfolyam szeptember 9-én szerdai napon, feleségem Simonyi Éva asztrológus pedig 10-én csütörtökön indítja a 4x5 hónapos online asztrológia tanfolyamat. Ugyanígy lehet látni, hallani minket, mint ahogy most. Abszolút élőben működik a dolog. És azt mondja, a pap Enikő is itt írt, visszajelzett végül is, hogy azt írja, hogy köszönöm, pontosan így van. Na hát akkor, kedves Enikő és kedves barátaim, akkor ma is teljesítettem a sors feladatomat, mert a kettes sors misszió szám azt jelenti, hogy segítőnek születik valaki, mint én konkrétan. Úgyhogy örülök, hogy együtt lehetünk, és a jövő héten, hétfőn pedig ugyanebben az időpontban sok szeretettel várlak benneteket. Na, most pedig beindítom a poptarissa.hu-n a vége főcím zenét. Hadd szóljon, leszólnia kell, és jól szól.
3: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kiszóltan Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a Poptarisznya.hu.
4: Tartsanak velünk!
3: Várja önöket

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: when you love me, when you kiss, when you love, when you touch me, when you kiss, when you kiss.
1: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
2: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.